0: Mászné Werther című operájából szólt Ossian dala a harmadik felvonásból. Jonas Kaufmann énekelt, a prágai filharmonikus zenekar játszott, Marco Armiliato vezényelt. 7:30 múlt 1 perccel.
1: Bartók Rádió. Több, mint klasszikus.
0: Kulturális ajánlóval folytatjuk a műsort. Ma este a Zeneakadémia nagytermében lép fel az Anima Muzicé kamarazenekar, a koncert szólistája Li La, a fiatal csellista generáció egyik üstököse, akinek pályája már egészen fiatalon nemzetközi sikerekkel indult. Az együttest Jungkunk Li vezényli, az Anima Muzicé csütörtökön pedig a Bartók Rádió felkérésére játszik a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagytermében. A két koncertről G. Horváth Lászlót, az együttes művészeti vezetőjét kérdezte Balla Milán kollégám.
2: Hétfőn kezdődik az Anima Muzicé kamarazenekar grandiózó sorozata a Zeneakadémián. Ugye ez a bérlet sorozat már évek óta fontos része a zenekar művészi útjának, és az idei évadban sok külföldi sztárral, művésszel is találkozhat a közönség. Kérlek, hogy a hétfői koncert művészeit és műsorát mutasd be a hallgatóknak.
3: Óriási megtiszteltetés számunkra, és nagyon nagy szerencsének tartom, hogy most már évek óta meg tudjuk rendezni ezt a sorozatot Alma Máterünkben, a Zeneakadémia nagy termében, és hát ennek megfelelően igyekszünk mindig olyan szólistákat is meghívni, akikkel hát egyrészt valamilyen módon már régóta szerettünk volna együtt játszani, vagy éppenséggel több alkalommal is játszottunk, és pontosan tudjuk, hogy ők ebben a tekintetben, hogy grandiózó, ugye a sorozatnak a neve is, méltón tudják emelni mindig az estnek a fényét, a hangulatát, varázslatos játékukkal, és akiket tényleg nagyon szeretünk is együtt játszani. És így az első koncerttel is nagyon öröm számunkra, hogy egy fantasztikus csellistával, Lilával fogunk tudni együtt játszani. Egy nagyon fiatal lány még ahhoz képest,

gyakorlatilag majdnem minden díjat már megnyert, olyan elképesztő életrajza van, hogy azt olvasni is nehéz végigkövetni, de hát ennek megfelelően csodálatosan muzsikális, játszottunk vele már hány cselló versenyt is, ez egy nagyon jó együttműködés volt, és hát a program kapcsán pedig hát nem lehet elmenni amellett, hogy bár egy nagyon koncepciális, tradicionális koncertnek tűnik az első grandiózó koncert, hiszen csak Wolfgang Amadeus Mozartnak a muzsikáit fogjuk játszani. Azért az Anima Musicae ebbe is belecsöppentett egy kis érdekességet, hiszen Jonkuk Lee-val, a Szegedi Szent Gellért Fesztivál művészeti vezetőjével együtt dolgozunk most már évek óta, és ezen a esten ő lesz a karmesterünk is a darabok nagy részében. Jonkuk Lee-val csináltunk egy olyan, hát hogy mondjam, csak csintalanságot, hogy meghatároztuk, hogy fogunk játszani egy Mozart cselló versenyt a Milával. Na hát ugye Mozart nem írt cselló versenyt. Jonkuk Lee egy fantasztikus zenész, egy polihisztor, karmester, zeneszerző, kamarazenetanár, akivel tényleg nagyon jó az együttműködés, és ő rendszeresen hangszereléseket csinál. És most egy olyan fantasztikus dologra vállalkozott, hogy két szerenádból, Mozartnak két szerenádjából gyakorlatilag összeollózott, összemontázsolt, meg hangszerelt, apparátust is teljesen megváltoztatta, és egy új darab jött létre, ez a C-moll koncertó cellóra és zenekarra, és ez egy ilyen, gyakorlatilag ez ilyen ősbemutató. Ez mint olyan, mint egy most megszületett darab, ugye ez a darab ilyen formában nem létezik, sem a tételek ilyen módon egymás után, szóval ezek fúvós szerenádok, amik átvettek terve szimfonikus zenekarra, és hát a csellónak a szólama mindamellett, hogy tényleg egy nagyon kiemelt szólamokkal van ellátva, azért nagyon sokszor beleilleszkedik ebbe a szimfonikus zenekaros dolgba, tehát mondhatni azt, hogy gyakorlatilag egy ilyen cselló koncertante jelleget önt ez az új darab, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon érdekes dolog már, ugye bőven vastagon benne voltunk már itt a próba folyamatban, és hát nagyon nehezen is alakul ki az ember sokszor nem is tudja, hogy milyen irányban mozduljon el, hogy most ez egy új darabként kezelje, vagy pedig ugye ismerve a fúvószerenádokat megpróbálja azt a hangzásvilágot elérni, és valahol itt a kettő között, tehát hogy nagyon fontos arra is törekedni, hogy a Mozartnak a csodálatos dallamait, amit mindannyian ismerünk, azokat megpróbáljuk valahogy úgy előhozni, ahogy megszoktuk ezt Mozarttól, és közben pedig ez a teljesen áthangszerelt montázs, itt tudnám a legjobban kifejezni magamat, ezt pedig azt kívánja meg, hogy úgy kezeljük, mint egy maszület darabot.

0: essen szó a hét egy másik fontos hangversenyéről is, a Zene Világnapján, október 1-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ nagy termében játszotok este 19:30-tól, és ezt a koncertet a Bartók Rádió is élőben közvetíti. Barokkiáda, ez a koncert címe, és hát nagyon érdekes a műsor, Bach harmadik brandenburgi versenye, egy ismert mű, az összes többi viszont nagyon ritkán hallható.
1: Hát tulajdonképpen a Bach brandenburgi versenymű az egyetlen kakutójás, ami nem odaillő, és hát nem árulok el nagy titkot, hogy azért tettük csak bele egy utólag a műsorba, mert egy fantasztikus Bach remek mű, az nem csak, hogy jól mutat, és akkor egy kicsit csalogatóan, hívogatóan jelzi a műsort is, hanem az mindenhol nagyon szépen megfér, és nagyon-nagyon örülünk neki, hogy ezt is játszhatjuk. De ennek a Barokkiáda című műsornak a lényege az Henrik Ignác Bieber, aki egy nagyon nagy hatású zeneszerző volt a maga korában, elképesztő hegedű virtuóz volt, és rengeteg olyan kreatív egyéni ötlete volt, tehát itt már a kollenyú használattól kezdve a szópontin keresztül egy csomó minden dolgot tulajdonképpen nekik köszönhetünk. Szóval egy nagyon-nagyon kreatív, nagy hatású zeneszerző volt, aki nem csak a korára, hanem a mai zeneszerzőkre is, például Bánkövi Gyulára is nagy hatással volt. Ugyanis a gerincét ugye Bieber dallamai adják ennek az egész műsornak, de nem csak Biebertől játszunk két darabot, a Batáját, illetve a Menza Sonore harmadik kötetét, hanem Bánkövi Gyulának a Bieberiámó című darabját játszuk. Mi ezt már egyszer játszottuk, egy fantasztikus remek műről van szó, azt bátran állíthatom. Gyakorlatilag végig Biebernek a dallamai vannak kölcsönvéve, és egy egészen néha hűreális köntösbe és ilyen mai hangszerűen.